0: Je travaillerai cœur.
1: Heidi. Christine. Mausi. Helga. Betty. Und Inge. Each and every one a virgin.